Osi senye Bonsoir wa mene sempa Debra ne mama Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi